0: Ramase uko tarana muni taban. Anta daiguno bonze wheel. We.
1: Uma.
2: Dise.
3: Ah.
2: Dise.
3: Ah.
1: Ah. Oh. Ready machoba. Yonani machoba.
4: PCFM. Your pulse. Our beat.